0: elfelejtünk hazamenni.
1: Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, a mai első alkalom online lesz. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését, emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a héten a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Fizikából és média ismeretből érettségiznek ma a diákok. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kékvillogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető kéles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 óra múlt pár perccel, ez már a keddi napindítónk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Május 19-e kedd van, névnapjuk alkalmából köszöntjük a Milánokat, illetve az Ivó nevet viselőket is. Boldog névnapot! Itt a Trión a kedvenc dalokkal és friss információkkal töltjük meg a ma reggelt is. Rögtön itt is egy újdonság, Kygo és Khalid, valamint Drive Team közösre, ez a Save My Love.

0: Jó reggelt kívánok! Ejtsünk néhány szót a mai nap, illetve a következő napok várható időjárásáról. Kedden hosszabb, rövidebb időszakokra is kisüt majd a nap térségünkben, de helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi a szél, ráadásul a záporok és a zivatarok környezetében erős széllökésekre is számítani lehet. A reggeli 7 fok után délután 17 fok körül alakul majd a csúcsérték. Bár időjárási front nem érinti térségünket, a szeles változékony idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat okozhat. A naposabb időszakok jó hatásra lesznek a hangulatunkra, ugyanakkor a melegedés miatt dekoncentráltság és fáradékonyság is előfordulhat. A hét folytatásában jelentős melegedés kezdődik, szerdán már sokat süt majd a nap, és a hőmérséklet napközben 21 és 26 fok közé emelkedik. Csütörtökön és pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, a legmelegebb órákban 22 és 27 fok közötti értéket mérhetünk. Az élénk északi szél és a futózáporok esélye azonban a következő napokban is megmarad, pénteken helyenként akár vihoros széllökések is kísérhetik a légmozgást.
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: 32-27-es úton Jászapáti határában a 27-es és a 28-as kilométer között zajlanak munkálatok, itt is mindkét irányban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as összekötő úton a Jászalsó-Szentgyörgy felüli szakaszon az első két kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a fél útpályát, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Létszik.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szervíz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap.

0: Leapmotor?
1: Igen.
0: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lépszintet.
2: További részletek a Leapmotor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
1: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggel.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Hozom már is a mai horoszkópot. Kedden a Mars a Bika egyébe lép, ami kitartást és egy kis makacságot hoz a mindennapokba, de a tervekhez való ragaszkodás sikert hozhat a következő hetekben. Lássuk a csillagjegyeket a Kostól a Szűzig. A Kos jegyűeknek az uralkodó bolygójuk váltása hoz egy kis lassulást, ami tökéletes alkalom arra, hogy végre önmagukkal foglalkozzanak, egy közös baráton keresztül új ismeretség köttethet, sőt egy régi barátságból akár randevúzás is kialakulhat valakivel, akivel hirtelen másképp néznek egymásra. A bikák esetében a Mars felébreszti a szunnyadó kreativitást és a teremtő erőt. Az ikrek szülötteinek kifejezetten jót tesz a mostani lassulás, így több idő marad majd átgondolni a fontos döntéseket. Nem kell mindenre azonnal reagálni, egy váratlan beszélgetés pedig teljesen új nézőpontot nyithat meg egy régi ügyben. A rákoknál erősödhetnek az érzelmek és a megérzések, így könnyen tisztázhatnak egy bonyolult ügyet. Ráhangolódnak a környezetükre, a munkahelyen vagy a családban pedig szerencsés fordulat várható. Az oroszlánoknak ma különösen fontossá válik a siker és az elismerés, megmutathatják a bennük rejlő kitartást, egy kisebb konfliktus gyorsan elsimul, ha önök sem ragaszkodnak mindenáron az utolsó szóhoz. A szüzeknek kiváló hír a Mars földelemű jegybe lépése. Remek ütemben haladhatnak a feladatokkal, jó lesz majd az időérzékük, ez a nap pedig kifejezetten kedvez a hosszú távú pénzügyi vagy munkai tervezésnek, egy új ötlet pedig később nagyon fontossá válhat.
1: Trio FM. Hamarosan folytatjuk!

Ez a Trio FM és a reggeli starter, itt a horoszkópunk második része. A mérlegeknél a kapcsolati ügyek kerülnek előtérbe, végre letisztul, hogy ki milyen szerepet tölt be az életükben. A Mars energiája szenvedélyesebbé teszi önöket, de a kritikára is érzékenyebben reagálhatnak, így egy nyugodt beszélgetés sokat segített a túlérzékenységből fakadó félreértések tisztázásában. A Skorpiókra intenzív nap vár mély felismerésekből és erős megérzésekkel. Valaki olyan oldalát mutatja meg, amit eddig nem ismertek, ez pedig sok mindent átír önökben, miközben a munkában vagy pénzügyekben kedvező fordulat körvonalazódik. Annyira soknak kifejezetten kedveznek a Bika egyében járó bolygók, bátran hagyatkozhatnak a megérzéseikre fontos döntéseknél. Figyeljék a jeleket és éljenek a sors kínált a lehetőségekkel, de ne feledjék, a siker végül a saját hozzáállásukon is múlik. A bakok életében nagy fordulatokat hozhat ez a bolygóállás, elindulhat egy olyan kapcsolat, amit eleinte titokban kell tartani, de erős karmatikus vonzalmat érezhetnek valaki iránt, aki igényli a segítségüket, így egy igen izgalmas időszak veszi most kezdetét. A vízöntők kissé nyugtalanabbak lehetnek, mert egyszerre túl sok minden jár a fejükben. Érdemes leírni és rendszerezni a gondolataikat a tisztánlátás érdekében. A mai napon ráadásul egy olyan találkozás is jöhet, ami pozitív értelemben bolygatja meg a szálakat. Végül a halak. A halak szülötteinél a szerelem területére ad erősen a Mars jegyváltása. Amíg keresik a párjukat, most erősödik az elköteleződés iránti vágy, és hamarosan meg is jelenhet valaki, akivel azonnal működik a kémia, még ha van is benne valami egyszerre vonzó és taszító. Ez volt a horoszkópunk május 19-én kedden itt a reggeli starterben.

másodperceken belül 8 óra a Trio FM kedreggelében folytatjuk a legfontosabb információkkal, a hírösszefoglalót követően pedig itt lesz a YouTube slágere, a Beautiful Day. So, yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MT híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. A kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő dossziét, hogy a teljes ügy megismerhető legyen. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését is. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most
8: indul a reggel.
5: Jó reggelt!
8: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.
9: A reggel is mellette szól.
10: The heart is a blue.

9 perccel múlt 8 óra, folytatjuk a reggeli startert május 19-én kedden. Névnapjuk alkalmából sok szeretettel köszöntjük ma a Milánokat és az Ivókat. A milán szláv eredetű név azt jelenti kedves, az Ivó pedig germán eredetű, a jelentése tiszafa vagy az iván szláv becéző formája. Mellettük köszöntjük még a Vulkán, Emiliana, Dukász, Káldor, Tuzson, Celestin, Bernát, Alvián, Ivon és Bernarda nevet viselő ismerőseinket is. Isten éltesse a névnapos hallgatóinkat, sok szeretettel köszöntjük a születésnapjukat ünneplőket is. Itt a Trión haladunk tovább a járság kedvenceivel, nem sokára pedig egy csokorba gyűjtöm, milyen érdekességek évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, május 19-éhez.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk néhány közlekedési információval. Jászapáti és Jászszent András között a 32-28-as jelű összekötő úton a kezdeti szakaszon az 1-es kilométerig útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni. Újszász és Jászapáti között a 32-27-es úton Jászapáti határában a 27-es és a 28-as kilométer között zajlanak munkálatok, itt is mindkét irányban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as összekötő úton a Jászalsó-Szentgyörgy felüli szakaszon az első 2 kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolat felújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a fél útpályát, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM, a Jász

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak. Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Arany Kanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Arany Kanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a reggeli starter itt a Trio FM-en, május 19-e kedd van, tekintsünk vissza egy kicsit a múltba, nézzük meg, milyen neves évfordulók kötődnek a mai naphoz. 125 évvel ezelőtt, 1901-ben ezen a napon született Vasszary Pili színésznő, a magyar filmek állandó, kivételes humorú vígjátéki szereplője. Szintén ma ünnepelnénk a Kossuth-díjas színésznőt, Bajor Gizit, a Nemzeti Színház örökös tagját, aki 1893-ban látta meg a napvilágot. A szobrászat kedvelőinek is tartogat emléket a mai dátum, 155 éve született Ligeti Miklós, akinek többek között a Városligeti híres Anonymus szobrot is köszönhetjük. Ma 86 éves Noveti Zoltán Táncsics Mihály díjas újságíró, a Magyar Rádió örökös tagja, aki 1968 óta 13 nyári olimpiáról tudósította a hallgatókat. Ma ünnepli születésnapját Oroszlán Szonya színésznő, énekesnő, akitől meg is hallgatunk most egy dalt itt a Trio FM-en.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója, igazi multidéző hangulat árasztotta a Jászberényt a elmúlt hétvége során, ahol a 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es évek világát elevenítették fel a retro napon. Bár az esős, borongós időjárás miatt a szervezők a rendezvényt az ifjúsági ház falai közé költöztették, a veterán járművek kiállítása a parkolóban így is várta az érdeklődőket. A látogatók ikarusbusszal utaztattak a városban, a gyerekeket pedig népi játszóház szórakoztatta, délután pedig zumba és jelmezverseny színesítette a programot. A remek hangulatról a Karina és Richard Acoustic Duo, valamint a Retro Leon zenekar gondoskodott, a nosztalgikus élményt pedig a korabeli ízek, köztük a zsíros kenyér és a szörp tették teljessé. A legkisebbek kedvence pedig az a rágógumi automata volt, amely mindössze 10 forintért kínálta a színes finomságot. Itt a Trio FM-en a Retrona beszámolóját követően pedig hallgatunk egy retro dalt 1991-ből, érkezik Mark Hondala.

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Ma este napnyugtát követően érdemes lesz egy pillantást vetni a nyugati égboltra, ugyanis a Jupiter, a Hold és a Vénusz különleges hármasát láthatják majd. Bár a 9-10 fokos látszólagos távolság miatt valódi együttállásról nem beszélhetünk, a látvány még így is magával ragadó lesz. Hármójuk közül a legmagasabban a fényes Jupiter ragyog majd, tőle alacsonyabban és jobbra helyezkedik el a 13%-os holdsarló, a Hold alatt jobbra pedig a Vénuszt pillantatjuk meg. A megfigyelést már este 9 óra után megkezdhetik, de a tehetik várjanak 22 óráig. Ekkora legalkalmasabb az idő szép fotó készítésére, ráadásul az északnyugati horizonton egy kis alkonypirt és lencsevére kaphatnak a csillagászati szürkületben. Később pedig 23 óra után előbb a Vénusz, majd a Hold is nyugovóra tér, éjfél után pedig a Jupiter is a horizont alá bukik. Az ország nagy része felett kevés lesz a felhő, sokfelé teljesen derült lesz az ég, így szinte mindenhol jó eséllyel nyílik majd a ritka égi jelenség megfigyelésére. Make me

0: 9 óra pontos idő, meghallgatjuk a legfontosabb információkat, az MT hírszolgálat összefoglalóját követően folytatjuk a kedreggelünket, méghozzá Réd Dalton kiválóságával. A Do It Again már itt van bekészítve. Ahogy szoktuk, 9 és 10 óra között hozom majd a következő napok, hetek program kínálatát, mindenképpen érdemes velünk tartani. You know that I've been waiting for the sunshine. It's been a long time. I've got an appetite. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
6: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Jövő kedden ülhet össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó képviselői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Nyilvánosságra hozzák a Bicskei kegyelmi ügy dossziéját. A dokumentumot ma délelőtt teszik közzé a kormány.hu/igazságtétel oldalon. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a dossziéből kiderül, hogy Novák Katalin, korábbi köztársasági elnök, milyen okokból adott kegyelmet K. Endrének, annak ellenére, hogy azt az igazságügyi miniszter nem javasolta. Az MTVA teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovasügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: time. Ez a Trio FM, a Jásság rádiója, 9 óra múlt, folytatjuk a kedreggel. Nem sokára hozom a helyi programokat, de előtte itt egy hasznos életmód tipp, amihez elég naponta mindössze pár percet rászenni. A magas koleszterin szint kifejezetten alattomos dolog, hiszen kezdetben semmilyen panasz nem okoz, hosszú távon viszont jelentősen növeli a szívroham és a stroke kockázatát. Egy brit orvos szerint azonban már egy egész napról változtatásra is sokat tehetünk az egészségért. A szakember azt javasolja, hogy iktassunk be a nap folyamán néhány perces intenzív mozgásblokkot. Nem kell rögtön óriási életmódváltásra vagy nehéz edzésprogramokra gondolni, már az is rengeteget számít, a naponta párszor 2 percet szánunk ugrálásra, fekvőtámaszra vagy éppen a lépcsőzésre. A kutatások szerint ezek a mini edzések élénkítik az anyagcserét, javítják a vérkeringést és segítik a káros vérzsírok lebontását. Ez a módszer különösen azoknak jön jól, akik ülőmunkát végeznek vagy sokat autóznak a mindennapokban. A mozgás mellett természetesen a rostban gazdag táplálkozás és a telített zsírok kerülése is kulcsfontosságú, ugyanakkor a szakemberek kiemelik, hogy örökletes hajlam vagy túl magas értékek esetén a gyógyszeres kezelést nem helyettesíti a sport, így a rendszeres vérvizsgálat is elengedhetetlen a korai felismeréshez. Vigyázzunk egészségünkre, zenélünk, majd hozom a programajánlatokat.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Tisztán szórakozás.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Hozok néhány környékbeli programajánlatot, ráadásul már is egy nagyszerű mai eseményen indítatjuk a sort Jászárok szálláson. Ma délután 15 órára várják az érdeklődőket a Jászárok szállási városi könyvtárba, ahol bemutatják a Hippokratész bajnokai című kötet első részét. Dr. Suba Györgyné, Ufer Sárközi Ágnes és Vince János Farkas hiánypótló munkája a jászsági orvosok és állatorvosok történetét mutatja be a 18. századtól egészen napjainkig. A rendezvényen a szerzők mellett a kötet lektorai és közreműködés megszólalnak majd, a délután háziasszonya pedig Szabó Jánosné, nyugalmazott könyvtárigazgató lesz. Ha tehetik, látogassanak el a bemutatóra. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok szállás város önkéntes tűzoltó egyesülete. A jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok szállási városi könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket, 10 órai kezdettel pedig a furfangos Karaván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című báb előadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatjuk néhány közlekedési információval. Jászapáti és Jászszent András között a 32-28-as jelű összekötő úton a kezdeti szakaszon az 1-es kilométerig útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni. Újszász és Jászapáti között a 32-27-es úton Jászapáti határában a 27-es és a 28-as kilométer között zajlanak munkálatok, itt is mindkét irányban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as összekötő úton a Jászalsó-Szentgyörgy felüli szakaszon az első 2 kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a fél útpályát, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM a Jásság rádiója. Önöknek is az 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy a kutyájuk neve a jelszava. Ha igen, akkor érdemes figyelni, mert a digitális biztonságunk tényleg csak néhány karakteren múlik. A nemrég megtartott jelszó világnapja kapcsán szakértők arra figyelmeztettek, hogy egy egyszerű, csak kisbetűkből álló jelszót a hackerek pillanatok alatt feltörhetnek. A titok a változatosságban rejlik, ha a jelszavunk általában a jelszavunk legalább 12 karakter hosszú és vegyesen tartalmaz kis és nagybetűket, számokat, sőt speciális karaktereket is, akkor a feltörése hagyományos módszerekkel akár 34 ezer évig is eltartana. Hozok is két hasznos tippet a szakértőktől, ne bonyolult kódokat próbáljunk megjegyezni, hanem alkossunk egy jelmondatot, amiben bizonyos betűket cseréljünk számokra vagy jelekre. Használjunk bátran magyar szavakat, mivel a legtöbb támadó algoritmus angol nyelvű mintákra épül. Egy ékezetes magyar kifejezés már önmagában is komoly fejtörést okoz a hackereknek. Érdemes elszánni néhány percet frissíteni a szükséges a jelszavainkat, hiszen egy kis kreativitással megnövelhetjük az online biztonságunkat. Itt a Trión pedig haladunk tovább a kedvencekkel.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Jász Berény új megválasztott önkormányzati képviselője szívesen bekapcsolódna a szakbizottsági munkába. Közleményt adott ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméné Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
2: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
1: Deméné Ilonka Gabriella az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon, hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
2: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdul vagy kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rossz hallotta, vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
1: Jász Berény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméné Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
2: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választókerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
1: Közleményt adott ki a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Mint írták, az elmúlt napokban a közösségi médiában elterjedt egy valótlanságot tartalmazó, félrevezető poszt, amely szerint a jászapáti rendőrös konkrétan megnevezett körzeti megbízottja tetleg bántalmazott egy intézkedés alá vont szemét. A valóság ezzel szemben az, hogy egy jászapátin történt bántalmazással kapcsolatban a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntet miatt folytat nyomozást, mely büntető eljárásban rendőr nem érintett. A fenti valótlan tény állítása miatt a Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el rágalmazás vétség gyanúja miatt. Véget ért az embert próbáló megmérettetések sorozata, az Exatlan Hungary 2026-os versenyét a térségi Szabó Réka nyerte, aki óriási küzdelemben győzte le vetélytársát Eckler Lucát. Abony városa egy emberként ünnepli a 24 éves helybéli bajnokot. Az Exatlan Hungary 4 év után tért vissza a kereskedelmi televízió képernyőire, és már a rajtnál kemény akadálypályákkal fogadta a versenyzőket a Dominikai Köztársaságban. A fináléhoz közeledve a női mezőnyből Ekler Luca és Szabó Réka harcolta ki a helyét a véghajnában, míg a férfiaknál Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött meg a trófeáért, a versenyt Koplányi Gábor nyerte. Pető Zsolt, Abony polgármestere gratulálta az Exatlon Hungary női győztesének Szabó Rékának, aki a településről származik, a 24 éves óvoda pedagógust a városvezető példaértékűnek nevezte és méltatta kitartását. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
3: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM a Jelság rádiója. Az alvás mennyisége és minősége kulcsfontosságú az egészségünk szempontjából, és a reggeli felkelés időpontja is jelentős hatással van mindennapi életünkre. A legfrissebb kutatások szerint a felnőtteknek általában 7-9 óra alvásra van szükségük éjszakánként, de ez egyénenként változhat. A közösségi médiában végzett felmérés alapján kiderült, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége reggel 4 és 6 óra között ébred. Ez különösen igaz lehet azok számára, akiknek munkájuk vagy iskolájuk miatt korán kell kelniük. Az alvás minősége és mennyisége azonban nem csak életkorunktól, hanem a napi tevékenységünktől és az alvási szokásainktól is függ. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ha gyakran fáradtan ébredünk, az azt jelenti, hogy nem alszunk eleget, vagy ha az alvásunk minősége nem megfelelő. Az alvásnapló vezetése és az alvásigény nyomon követése segített abban, hogy jobban megértsük a saját alvási szokásainkat. Az alvás minősége és a megfelelő időben történő felkelés tehát elengedhetetlen a jó közérzethez és a hatékony napi tevékenységhez.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagási ékszervásár a Jász Ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A Jász Ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
3: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: Szeretnék egy városi autót.
6: Igen?
5: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
6: Igen, igen.
5: Elektromos, belefér?
6: Igen.
5: És legyen rajta napfénytető is, légy szív.
6: Igen.
5: Tudsz valami jót?
6: Igen.
7: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leap Motor?
5: Igen.
7: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
8: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
9: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
10: A Trio FM hírei.
11: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy börtön udvarán. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárca vezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Az MTV a teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvég egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
11: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt pár perccel folytatjuk a Trio FM-en a kedd délőtt, Adokins James Arthur közös felvételével, de itt lesz egy 1990-es siker a Lead Back-től, felcsendül hamarosan a B-körben. Van még néhány programajánlatom erre az órára is, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Jászapáti és Jászszent András között a 32-28-as jelű összekötő úton a kezdeti szakaszon az 1-es kilométerig útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni. Újszász és Jászapáti között a 32-27-es úton Jászapáti határában a 27-es és a 28-as kilométer között zajlanak munkálatok, itt is mindkét irányban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as összekötő úton a Jászalsó-Szentgyörgy felüli szakaszon az első 2 kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a félútpályát, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

Ez a Trió FM Jászberényből. Foglalkozunk egy kicsit az egészségünkkel. Egy olyan ásványi anyagról lesz szó, amely nélkülözhetetlen a szervezetünk számára, mégis gyakran feledkezünk meg a pótlásáról. Ez nem más, mint a magnézium. Előfordult már, hogy indokolatlan fáradtságot éreztek, begörcsölt a lábuk, vagy éppen a stressz miatt nehezebben ment az elalvás. Ezek a jelek mind utalhatnak magnézium hiányra. Ez az ásványi anyag ugyanis az alapvető szerepet játssza az idegrendszerünk nyugalmában, az izmaink ellazulásában és a pihentető alvásban is. Különösen fontos odafigyelni a bevitelre a fokozottan stresszes időszakokban, vagy ha rendszeresen sportolunk, hiszen ilyenkor a szervezetünk sokkal gyorsabban éri fel a tartalékokat. A magnézium emellett támogatja az anyagcserét és a gyermekek fejlődő szervezete számára is kulcsfontosságú a csontok és az izomzat növekedéséhez. A pótlásnál érdemes a jól hasznosuló, például vízben oldódó formákat keresni, amelyek könnyen beilleszthetők a napi rutinba. Ne feledjék azonban, ha valamilyen krónikus betegségben szenvednek, a pótlás megkezdése előtt mindenképpen egyeztessenek a kezelőorvosukkal.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel. Már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter. Startolj rá!

Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. Hozok önöknek egy igazán izgalmas hírt a technológia világából, ami reményt adhat a környezetünk jövőjét illetően. A Waterloo-i Egyetem kutatói ugyanis egy olyan módszert fejlesztettek ki, amellyel a műanyag hulladékot ecetsavvá, vagyis az ecet fő összetevőjévé tudják alakítani. Nézzük, miért is olyan különleges ez az eljárás. Napfénnyel működik, a folyamathoz nincs szükség fosszilis energiára vagy hőre, a rendszer kizárólag a napenergiát és egy speciális vaskatalizátort használ a lebontáshoz. A dolog környezetbarát, az átalakítás vízben zajlik, és ami a legfontosabb, hogy egyáltalán nem kerül közben széndioxid a légkörbe. Ez a technológia különösen ígéret.

tökéletes lehet a vizeinkben úszó mikroműanyagok eltávolítására, és még a vegyes hulladékkal is megbirkózik. A szemétből így széles körben használt ipari alapanyag ecetsav keletkezik, amit az élelmiszeripartól kezdve a vegyiparig rengeteg helyen tudnak majd hasznosítani. Bár a rendszer jelenleg még laboratóriumi fázisban van, a kutatók bizakodóak, hogy hamarosan ipari méretekben is alkalmazható lesz ez a zöld megoldás. Jó látni, hogy a tudomány ilyen ötletes válaszokat ad a globális problémákra. Tartsanak velünk a folytatásban is, hamarosan újabb érdekességekkel jelentkezem.

Ez a Trio FM Jászberényből. A mai rohanó világban gyakran legyintünk az olyan apróságokra, mint egy kis izomrángás, az állandó fáradtság vagy a nehezebb elalvás. Pedig ezek mögött sokszor a magnézium hiánya állhat. Ez az ásványi anyag nélkülözhetetlen az idegrendszerünk és az izmaink működéséhez, de a stressz, a túlterheltség vagy akár az intenzív sportolás is gyorsan kimeríteti a szervezetünk készleteit. Nevesen tudják, de a magnézium az anyagcserénkben is kulcs szerepet játszik, hiszen segíti a sejtek cukorfelvételét, alacsony szintje pedig ingerlékenységhez és fejfájáshoz is vezethet. Nem csak nekünk felnőtteknek, hanem a növésben lévő aktívan sportoló gyermekeknek is fontos odafigyelniük a pótlásra, hiszen náluk a csontfejlődésben és a koncentrációban is segít az összetevő. Ha úgy érzik, hogy az étrendjük nem feli a szükségletet, érdemes jó felszívódású, például szerves kötődésű vagy vízben oldódó készítményeket választani. A granulátumok és a porok nagy előnye, hogy könnyen beilleszthetők a napi rutinba, ráadásul léteznek cukor- és laktózmentes változatok is. Arra azonban ügyeljenek, hogy a pótlást érdemes fokozatosan kezdeni, krónikus betegség esetén pedig mindenképpen egyeztessenek a kezelőorvosukkal.

0: Ez a Jelság rádiója, a Trio FM, 11 óra van, folytatjuk a legfrissebb információkkal, majd itt lesz a napközben magazinunk programajánlatokkal és sok-sok jó zenével. Számítok figyelmükre továbbra is.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől pénteki beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberény Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberény Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
1: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
0: A Firpo Pizzeria keddi ajánlata kijevi csirkemell rizibizivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Bírs Kávézó és Bistró kedden várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és minestronelevessel. A főétele közül kérhető körömpörkölt, cigánypecsenye, grillezett kamembert áfonyamártással, krokettel, aki pedig a tésztákat kedveli, választhat bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki közül. Rendeletünk a Bírs Kávézó és Bistróból a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem mai finomságai jársági gombócleves, árpagyöngyleves, vadasszelet tésztával, burgonya főzelék vagdaltal, de készül még rakott kell, és jóasszony sertésszelet kocka burgonyával. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57 405 510. A River Bistro a mai napon zöldborsó levessel várja vendégeit ebédre, eltünk még náluk szezámmagos csirke mellett hasábburgonyával és sertéspörköltett tésztával. Rendelésfelvétel 57 407 500. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlatában frankfurti leves, vaníliás szederleves, bácskai dízses hús, csőben sült kalaj sonkával, sajttal, rántott gomba, trapista sajttal töltött hirce, giroszos tortilla tekercs, tojásos nokedli, uborka salátával, valamint sertés vagdalt. A Karaván önkiszolgáló étterem várja hívásunkat 57 406 710. Az Aranykalán étterem mai kínálatában csipetkés vadragúleves, zellerkrémleves, pálettporkburger hasábburgonyával, vadassertésszelet makarónival, de készül még rántott sajt, zöldborsó főzelék rántott csirkével és rántott csedársajt rizssel. A vega menüben kedden parmezános paradicsomos makaróni. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A Sólyom Hotel új napi menüjében húsgaluska leves, rántott borda petezselmes burgonyával. Eltünk még erdély gyümölcslevest is, kérhető csorbaleves, a húsmentes ajánlatban rántott zöldségfalatok, a főételek közül pedig kérhető még bakonyi húsgombóc tejszínes gombamártással, fűszeres húsragúval töltött cukkini, mustáros zöldborsós csirketokány, elérhető még sült kacsamell, párolt lilakáposztával, petezselmes burgonyával. Rendelésfelvétel a Sólyom Hotel telefonszámán 57 401 267.
5: Ez volt a menüajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Új sportlétesítmény épül Jászárokszálláson. Az Országos Polgárőr Szövetség évértékelő rendezvényen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Az országos mezőny végén kullognak az átlagkeresetek tekintetében a jászkunság járásai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Új sportlétesítmény épül Jászárokszálláson. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, régi álma vált valóra a városnak, hogy legyen egy sportcsarnokuk. A kezdetek 2023-ra nyúlnak vissza, akkor kezdte el a település vezető a fejlesztés előkészítését. A futszálcsarnok 1614 négyzetméter hasznos alapterületű lesz, melyben küzdőtér, öltözők, szertár, mosdók, zuhanyzók, orvosi szoba, gépészet, tárolóhelyiségek kapnak helyet. A csarnok a sportpálya területére épül, a régi aszfaltos rész helyére. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelezőnek, akinek 2027. június 30-ára kell elkészülnie az építkezéssel. A megvalósítás költsége közel 1,5 milliárd forint, a Jászárokszállási Önkormányzat 20 millió forint önrészt tudott vállalni, a többi TAO látványcsapatsport támogatás. Kiemelt megvalósító a Jászárokszállási Városi Sport Egyesület, a beruházás partnerei a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség. Szerző Ildikó polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő időszakban a sportpálya főbejárata már nem használható, a Sport utca felől lehet bemenni, az edzéseket és a meccseket változatlanul megtartják a sportpályán. Az Országos Polgárőr Szövetség meghívására a 2025. évet értékelő küldött gyűlésen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint közölte, az egyesületek száma hazánkban 1904, és a polgárőrök létszáma meghaladja a 70 ezret, ebből az ifjú polgárőrök 2447-en vannak. Működik lovas, határvédelmi, szolgálati kutyás és állatvédelmi tagozat, és alakulóban van a motoros és drón tagozat is. Halmai Ferenc rámutatott. A beszámolókból kiderült, hogy sikeresek voltak a közterületi szolgálat ellátásában, a gyermek- és ifjúságvédelemben és a Stop a drognak programban. Mint kiemelte, a közterületi szolgálat kedvezően hat az emberek biztonságérzetére. Egy történelmi csúcs is megdőlt 2025-ben, közel 12 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb kunhegyesit és mezőtúri 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fejér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. A Jászberényi rendőrkapitányság járőrei egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsi ellenőrzését végezték, ami Jásztelek külterületén közlekedett. A jármű a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt Jászapát irányába. A sofőr több közlekedési szabályt megszegve haladt, amikor egy földúton elakadt. Az egyenruhások két szemét a helyszínen, míg harmadik társukat rövid időn belül elfogták. Megállapították, hogy a trió tagjai közül ketten az elfogásukat megelőzően az egyik jászberényi áruházból 153 ezer forint értékben loptak el különböző árukat. A tolvajokat lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott árukat lefoglalták, és azt a sértetteknek visszaadták, így a kár megtérült. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: már is indul egy
7: újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Holnap éjfélig lehet nyilatkozni az SZIA 1+1%-áról. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsai Néherter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítás augusztus 9-éig látható. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Mellette szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
3: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
3: A Firpo Pizzeria keddi ajánlata kievi csirkemell rizibizivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Bírs Kávézó és Bistró kedden várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és minestronlevessel. A főételek közül kérhető körömpörkölt, cigánypecsenye, grillezett kamembert áfonyamártással, krokettel, aki pedig a tésztákat kedveli, választhat bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki közül. Rendeletünk a Bírs Kávézó és Bistróból a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem mai finomságai jársági gombócleves, árpagyöngyleves, vadasszelet tésztával, burgonya főzelék vagdaltal, de készül még rakott kell, és jóasszony sertésszelet kocka burgonyával. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57 405 510. A River Bistro a mai napon zöldborsó levessel várja vendégeit ebédre, eltünk még náluk szezámmagos csirke mellett hasábburgonyával és sertéspörköltett tésztával. Rendelésfelvétel 57 407 500. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlatában frankfurti leves, vaníliás szederleves, bácskai dízses hús, csőben sült kalaj sonkával, sajtal, rántott gomba, trapista sajttal töltött hirce, giroszos tortilla tekercs, tojásos nokedli, uborka salátával, valamint sertés vagdalt. A Karaván önkiszolgáló étterem várja hívásunkat 57 406 710. Az Aranykalán étterem mai kínálatában csipetkés vadragúleves, zellerkrémleves, pálettporkburger hasábburgonyával, vadassertésszelet makarónival, de készül még rántott sajt, zöldborsó főzelék rántott csirkével és rántott csedársajt rizzsel. A vega menüben kedden parmezános paradicsomos makaróni. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A Sólyom Hotel új napi menüjében húsgaluska leves, rántott borda petezselmes burgonyával. Eltünk még erdély gyümölcslevest is, kérhető csorbaleves, a húsmentes ajánlatban rántott zöldségfalatok, a főételek közül pedig kérhető még bakonyi húsgombolc tejszínes gombamártással, fűszeres húsragúval töltött cukkini, mustáros zöldborsós csirketokány, elérhető még sült kacsamell, párolt tilakáposztával, petezselmes burgonyával. Rendelésfelvétel a Sólyom Hotel telefonszámán 57 401 267.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Közleményt adott ki a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Mint írták, az elmúlt napokban a közösségi médiában elterjedt egy valótlanságot tartalmazó, félrevezető poszt, amely szerint a jászapáti rendőrös konkrétan megnevezett körzeti megbízottja tettleg bántalmazott egy intézkedés alá vont szemét. A valóság ezzel szemben az, hogy egy jászapátin történt bántalmazással kapcsolatban a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntet miatt folytat nyomozást, mely büntető eljárásban rendőr nem érintett. A fenti valótlan tény állítása miatt a jászberényi rendőrkapitányság nyomozást rendelt el rágalmazás vétség gyanúja miatt. Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméné Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
8: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részétel miatt, de azért

0: a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül. De ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdul, vagy kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont tudtam beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta, vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot, és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
1: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület május és soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméné Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
0: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választó kerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, hogy engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
1: Véget ért az embert próbáló megmérettetések sorozata, az Exatlan Hungary 2026-os versenyét a térségi Szabó Réka nyerte, aki óriási küzdelemben győzte le vetélytársát, Ekler Lucát. Abonyvárosa egy emberként ünnepli a 24 éves helybéli bajnokot. Az Exatlan Hungary 4 év után tért vissza a kereskedelmi televízió képernyőire, és már a rajtnál kemény akadálypályákkal fogadta a versenyzőket a Dominikai Köztársaságban. A fináléhoz közeledve a női mezőnyből Ekler Luca és Szabó Réka harcolta ki a helyét a véghajnában, míg a férfiaknál Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött meg a trófeáért, a versenyt Koplányi Gábor nyerte. Pető Zsolt, Abony polgármestere gratulálta az Exatlon Hungary női győztesének, Szabó Rékának, aki a településről származik, a 24 éves óvoda pedagógust a városvezető példaértékűnek nevezte és méltatta kitartását. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani, kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Itt a Jelság rádiójában a következő percekben megnézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek közül szemezgethetünk a következő napokban, hetekben. Egy nagyszerű nyári programhírrel érkezem, ugyanis idén is visszatér Jászberénybe a mozgás éjszakája. Véssük be a naptárba június 12-ét, hiszen egy igazán pörgős sporttal és élményekkel teli este várja az érdeklődőket itt Berényben, a Sportpálya utcai műfűves pályán. A rendezvény teljesen ingyenes, a kapuk pedig már délután 17:30-kor megnyílnak. Garantáltan nem fog unatkozni, aki kilátogat, hiszen 25 sportegyesület jóvoltából több mint 30 sportágat lehet majd kipróbálni évfélig, a TRX-től és a jogától kezdve a mini extratlonon át egészen a különleges bemutatókig. A kiemelt programok között van az este 7 órakor kezdődő látványos kolorán színes futás, 20 órától a kerékpárosoké a terep, 21 órakor pedig éjszakai túra startol, 22 órától pedig jön a kihagyhatatlan, fergeteges asszonycipelő verseny. A remek hangulatról az egész este folyamán DJ Nagy Krisz gondoskodik. Mozduljunk együtt itt Jászberényben június 12-én a műfűes pályán, a mozgás éjszakáján. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8 óra 30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacskamati Virágja című bábelőadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítása a Lehel Filmszínházban itt Berényben. 4 kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Jászapátin pedig sok szeretettel várják Önöket május 29-én pénteken este 6 órakor a Hősök napi megemlékezésre. A rendezvény helyszínei az első és második világháborús emlékművek lesznek. Az ünnepségen megemlékező beszédet mond dr. Törőcsik István történész, régész, néprajzkutató, valamint közreműködik a Muskátli Népdalkör is. Emlékezzünk együtt a hősökre május 29-én Jászapátiban. Az elmúlt percekben itt a Trió FM műsorában összefoglaltuk a következő napok hetek programkínálatát. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben minden hétköznap 11 és dél között.

Ez a Trio FM Jászberényből. A kedd délelőttünk utolsó percéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönöm ma is, hogy velem rádióztak. Holnap reggel találkozunk 7 órától. Indítsuk együtt a szerdai napot is. Én Pálinkás Zsolt vagyok, már a búcsúzom. Legyen szép a napjuk. Mindig velem van.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
7: A Firpo Pizzeria keddi ajánlata kievi csirkemell rizibizivel. A napi menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában. A Bírs kávézó és bistró kedden várja vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és minestronelevessel. A főételek közül kérhető körömpörkölt, cigánypecsenye, grillezett kamembert áfonyamártással, krokettel, aki pedig a tésztákat kedveli, választhat bolognai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki közül. Rendeletünk a Bírs kávézó és bistróból a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Pipacs étterem mai finomságai jársági gombócleves, árpagyöngyleves, vadasszelet tésztával, burgonyafőzelék vagdaltal, de készül még rakott kell, és jóasszony sertésszelet kockaburgonyával. Rendelésfelvétel a Pipacs étterem telefonszámán 57 405 510. A River Bistro a mai napon zöldborsólevessel várja vendégeit ebédre, ehetünk még náluk szezámmagos csirke mellett hasábburgonyával és sertéspörköltett tésztával. Rendelésfelvétel 57 407 500. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlatában frankfurti leves, vaníliás szederleves, bácskai dízses hús, csőben sült kalaj sonkával, sajttal, rántott gomba, trapista sajttal töltött hirce, giroszos tortilla tekercs, tojásos nokedli, uborka salátával, valamint sertés vagdalt. A Karaván önkiszolgáló étterem várja hívásunkat 57 406 710. Az Aranykanál étterem mai kínálatában csipetkés vadragúleves, zellerkrémleves, pálettporkburger hasábburgonyával, vadassertésszelet makarónival, de készül még rántott sajt, zöldborsófőzelék rántott csirkével és rántott csedársajt rizssel. A vega menüben kedden parmezános paradicsomos makaróni. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A Sólyom Hotel új napi menüjében húsgaluska leves, rántott borda petezselmes burgonyával. Ehetünk még erdély gyümölcslevest is, kérhető csorbaleves, a húsmentes ajánlatban rántott zöldségfalatok, a főételek közül pedig kérhető még bakonyi húsgombóc tejszínes gombamártással, fűszeres húsragúval töltött cukkini, mustáros zöldborsós csirketokány, elérhető még sült kacsamell, párolt tilakáposztával, petezselmes burgonyával. Rendelésfelvétele a Sólyom Hotel telefonszámán 57 401 267.
6: Ez volt a menü ajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
9: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A Trio FM hírei.
10: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dosszéját. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu/igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplaketteket lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartó oszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen, a helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: that bitch.
1: Két órányi zenei élmény az ebédszünet alatt. Ez a Delelő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zótábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az Országos Polgárőr Szövetség meghívására a 2025. évet értékelő küldött gyűlésen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint közölte, az egyesületek száma hazánkban 1904, és a polgárőrök létszáma meghaladja a 70 ezret, ebből az ifjú polgárőrök 2447-en vannak. Működik lovas, határvédelmi, szolgálati kutyás és állatvédelmi tagozat, és alakulóban van a motoros és drón tagozat is. Halmai Ferenc rámutatott. A beszámolókból kiderült, hogy sikeresek voltak a közterületi szolgálat ellátásában, a gyermek és ifjúságvédelemben és a Stop a drognak programban. Mint kiemelte, a közterületi szolgálat kedvezően hat az emberek biztonságérzetére. Egy történelmi csúcs is megdőlt 2025-ben, közel 12 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök. Új sportlétesítmény épül Jászárokszálláson. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, régi álma vált valóra a városnak, hogy legyen egy sportcsarnokuk. A kezdetek 2023-ra nyúlnak vissza, akkor kezdte el a település vezető a fejlesztés előkészítését. A futszálcsarnok 1614 négyzetméter hasznos alapterületű lesz, melyben küzdőtér, öltözők, szertár, mosdók, zuhanyzók, orvosi szoba, gépészet, tárolóhelyiségek kapnak helyet. A csarnok a sportpálya területére épül, a régi aszfaltos rész helyére. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelezőnek, akinek 2027. június 30-ára kell elkészülnie az építkezéssel. A megvalósítás költsége közel 1,5 milliárd forint, a Jászárokszállási Önkormányzat 20 millió forint önrészt tudott vállalni, a többi TAO látványcsapatsport támogatás. Kiemelt megvalósító a Jászárokszállási Városi Sport Egyesület, a beruházás partnerei a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség. Szerző Üldikó polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő időszakban a sportpálya főbejárata már nem használható, a Sport utca felől lehet bemenni, az edzéseket és a meccseket változatlanul megtartják a sportpályán. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159.000 forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467.000 forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644.000, a jászberényi 634.000 és a harmadik karcagi 548.000 vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a törökszentmiklósi 531.000-es átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó 23-ban helyezkedik el a jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fejér vármegye, keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. A Jászberényi rendőrkapitányság járőrei egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsi ellenőrzését végezték, ami Jásztelek külterületén közlekedett. A jármű a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt Jászapát irányába. A sofőr több közlekedési szabályt megszegve haladt, amikor egy földúton elakadt. Az egyenruhások két szemét a helyszínen, míg harmadik társukat rövid időn belül elfogták. Megállapították, hogy a trió tagjai közül ketten az elfogásukat megelőzően az egyik jászberényi áruházból 153 ezer forint értékben loptak el különböző árukat. A tolvajokat lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott árukat lefoglalták, és azt a sértetteknek visszaadták, így a kár megtérült. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyol felhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. Köszöntöm Önöket, Zilei Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommenter szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja a Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka. A légvédelem az eszközök zömét elfogta, de a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítményekben és lakóépületekben is károk keletkeztek. Csernyihív megyében több gázipari üzemet is csapásért, kiemelten fontos berendezések rongálódtak meg. Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta a már tervezett Irán elleni újabb katonai támadást az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában, csak nem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több tíz négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
8: Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Picúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője szívesen bekapcsolódna a szakbizottsági munkába. Közleményt adott ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméni Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméni Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adonisra a választók 17%-a voksolt.
4: Szeretném megköszönni első mandatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
3: Deméni Ilonka Gabriella, az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon, hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
4: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdul vagy kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont tudta beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rossz hallotta, vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
3: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméni Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
4: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választó kerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
3: Közleményt adott ki a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Mint írták, az elmúlt napokban a közösségi médiában elterjedt egy valótlanságot tartalmazó, félrevezető poszt, amely szerint a jászapáti rendőrös konkrétan megnevezett körzeti megbízottja tettleg bántalmazott egy intézkedés alá vont szemét. A valóság ezzel szemben az, hogy egy jászapátin történt bántalmazással kapcsolatban a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntet miatt folytatja.

0: társaságban. A fináléhoz közeledve a női mezőnyből Ekler Luca és Szabó Réka harcolta ki a helyét a véghajnában, míg a férfiaknál Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött meg a trófeáért, a versenyt Koplányi Gábor nyerte. Pető Zsolt, Abony polgármestere gratulálta az Exatlon Hungary női győztesének, Szabó Rékának, aki a településről származik, a 24 éves óvoda pedagógust a városvezető példaértékűnek nevezte és méltatta kitartását. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ha végre itt a nyár, a Jászberény Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberény Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zótábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
7: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
9: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Elsőként Lengyelországba utazott Magyar Péter és delegációja. Most szombaton is látogatható a Karmelita. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárcavezető. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Hivatalos megkeresés esetén átadja a bicskei kegyelmi ügy iratait a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota közölte, együttműködnek a K. Endre ügyében született dokumentumok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal. Az iratok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita palota és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az első hétvégén 2000-en járták be a vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a Szabad Karmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
3: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
5: Igen.
6: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leapmotor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
7: További részletek a Leap Motor Quality szolnoki, jászberényi és karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Új sportlétesítmény épül Jászárok szálláson. Az Országos Polgárőr Szövetség évértékelő rendezvényen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Az országos mezőny végén kullognak az átlagkeresetek tekintetében a jászkunság járásai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Új sportlétesítmény épül Jászárok szálláson. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, régi álma vált valóra a városnak, hogy legyen egy sportcsarnokuk. A kezdetek 2023-ra nyúlnak vissza, akkor kezdte el a település vezető a fejlesztés előkészítését. A futszálcsarnok 1614 négyzetméter hasznos alapterületű lesz, melyben küzdőtér, öltözők, szertár, mosdók, zuhanyzók, orvosi szoba, gépészet, tárolóhelyiségek kapnak helyet. A csarnok a sportpálya területére épül, a régi aszfaltos rész helyére. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelezőnek, akinek 2027. június 30-ára kell elkészülnie az építkezéssel. A megvalósítás költsége közel 1,5 milliárd forint, a Jászárok szállási önkormányzat 20 millió forint önrészt tudott vállalni, a többi TAO látványcsapatsport támogatás. Kiemelt megvalósító a Jászárok szállási Városi Sport Egyesület, a beruházás partnerei a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség. Szerző Ildikó polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő időszakban a sportpálya főbejárata már nem használható, a Sport utca felől lehet bemenni, az edzéseket és a meccseket változatlanul megtartják a sportpályán. Az Országos Polgárőr Szövetség meghívására a 2025. évet értékelő küldött gyűlésen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint közölte, az egyesületek száma hazánkban 1904, és a polgárőrök létszáma meghaladja a 70 ezeret, ebből az ifjú polgárőrök 2447-en vannak. Működik lovas, határvédelmi, szolgálati kutyás és állatvédelmi tagozat, és alakulóban van a motoros és drón tagozat is. Halmai Ferenc rámutatott. A beszámolókból kiderült, hogy sikeresek voltak a közterületi szolgálat ellátásában, a gyermek- és ifjúságvédelemben és a Stop a drognak programban. Mint kiemelte, a közterületi szolgálat kedvezően hat az emberek biztonságérzetére. Egy történelmi csúcs is megdőlt 2025-ben, közel 12 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb kunhegyesit és mezőtúri 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. A Jászberényi Rendőrkapitányság járőrei egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsi ellenőrzését végezték, ami Jesztelek külterületén közlekedett. A jármű a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt Jászapát irányába. A sofőr több közlekedési szabályt megszegve haladt, amikor egy földúton elakadt. Az egyenruhások két szemét a helyszínen, míg harmadik társukat rövid időn belül elfogták. Megállapították, hogy a trió tagjai közül ketten az elfogásukat megelőzően az egyik jászberényi áruházból 153 ezer forint értékben loptak el különböző árukat. A tolvajokat lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott árukat lefoglalták, és azt a sértetteknek visszaadták, így a kár megtérült. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában, vagy online a jepiauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Átadja a kegyelmi ügyaktáit a köztársasági elnök. Életrajzi könyv jelent meg Novai Gáborról. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormányképviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellen jegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért, melyeket Hankó Balázs korábbi miniszter utasításai alapján utaltak ki. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infovonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személy jövedelemadó 1+1%-áról is. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek közt erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dollyrólnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marut Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként dolgozott a GM49, a Padödő, vagy éppen a pályája elején járó Zámbó Jimmy karrierjén. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentor musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. A beszélgető társ Radnai Péter a Mi ez a tánc, fiatalok című kötetről azt mondta, Novai Gábor életén túl több mint fél évszázad korrajza is. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha végre itt a nyár, a Jászberényi Állat és Növénykert zootábora csak rád vár. Idén sem maradtok állatos kalandok nélkül. Ha 7 és 12 év közötti diák vagy, jelentkezz a neked megfelelő turnusra. Június 22-től augusztus 7-ig 5 héten át várnak a programok a Jászberényi Állatkertben. A regisztráció elindult. Hívd munkanapokon 8:30 és délután 3 között a 0630 525 81 46-os számot. A jelentkezéshez egy e-mail címet is kérni fogunk, ide küldjük a részleteket és a dokumentumokat. Zootábor a Jászberényi Állatkertben. Várunk benneteket örömmel és sok izgalmas programmal.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Közleményt adott ki a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Mint írták az elmúlt napokban, a közösségi médiában elterjedt egy valótlanságot tartalmazó, félrevezető poszt, amely szerint a jászapáti rendőrös konkrétan megnevezett körzeti megbízottja tetlek bántalmazott egy intézkedés alá vont szemét. A valóság ezzel szemben az, hogy egy jászapátin történt bántalmazással kapcsolatban a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntet miatt folytat nyomozást, mely büntető eljárásban rendőr nem érintett. A fenti valótlan tény állítása miatt a Jászberényi rendőrkapitányság nyomozást rendelt el rágalmazás vétség gyanúja miatt. Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméné Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
6: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében öröm mellett. Azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
5: Deméné Ilonka Gabriella az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
6: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdul vagy kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont tudtam beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
5: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméné Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
6: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választókerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
5: Véget ért az embert próbáló megmérettetések sorozata, az Exatlan Hungary 2026-os versenyét a térségi Szabó Réka nyerte, aki óriási küzdelemben győzte le vetélytársát Eckler Lucát. Abony városa egy emberként ünnepli a 24 éves helybéli bajnokot. Az Exatlan Hungary 4 év után tért vissza a kereskedelmi televízió képernyőire, és már a rajtnál kemény akadálypályákkal fogadta a versenyzőket a Dominikai Köztársaságban. A fináléhoz közeledve a női mezőnyből Eckler Luca és Szabó Réka harcolta ki a helyét a véghajnában, míg a férfiaknál Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött meg a trófeáért, a versenyt Koplányi Gábor nyerte. Pető Zsolt, Abony polgármestere gratulálta az Exatlon Hungary női győztesének Szabó Rékának, aki a településről származik, a 24 éves óvodapedagógust a városvezető példaértékűnek nevezte és méltatta kitartását. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani, kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub. Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Megszegte a környezetvédelmi előírásokat a szegedi BYD. Átalakítják a filmes támogatási rendszert. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellen jegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, aminek tendereit a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott európai érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az Országos Polgárőr Szövetség meghívására a 2025. évet értékelő küldött gyűlésen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint közölte, az egyesületek száma hazánkban 1904, és a polgárőrök létszáma meghaladja a 70 ezret, ebből az ifjú polgárőrök 2447-en vannak. Működik lovas, határvédelmi, szolgálati kutyás és állatvédelmi tagozat, és alakulóban van a motoros és drón tagozat is. Halmai Ferenc rámutatott. A beszámolókból kiderült, hogy sikeresek voltak a közterületi szolgálat ellátásában, a gyermek és ifjúságvédelemben és a Stop a drognak programban. Mint kiemelte, a közterületi szolgálat kedvezően hat az emberek biztonságérzetére. Egy történelmi csúcs is megdőlt 2025-ben, közel 12 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök. Új sportlétesítmény épül Jászárokszálláson. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, régi álma vált valóra a városnak, hogy legyen egy sportcsarnokuk. A kezdetek 2023-ra nyúlnak vissza, akkor kezdte el a település vezető a fejlesztés előkészítését. A futszálcsarnok 1614 négyzetméter hasznos alapterületű lesz, melyben küzdőtér, öltözők, szertár, mosdók, zuhanyzók, orvosi szoba, gépészet, tárolóhelyiségek kapnak helyet. A csarnok a sportpálya területére épül, a régi aszfaltos rész helyére. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelezőnek, akinek 2027. június 30-ára kell elkészülnie az építkezéssel. A megvalósítás költsége közel 1,5 milliárd forint, a Jászárokszállási Önkormányzat 20 millió forint önrészt tudott vállalni, a többi TAO látványcsapatsport támogatás. Kiemelt megvalósító a Jászárokszállási Városi Sport Egyesület, a beruházás partnerei a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség. Szerző Ildikó polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő időszakban a sportpálya főbejárata már nem használható, a Sport utca felől lehet bemenni, az edzéseket és a meccseket változatlanul megtartják a sportpályán. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a Vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. A Jászberényi rendőrkapitányság járőrei egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsi ellenőrzését végezték, ami Jásztelek külterületén közlekedett. A jármű a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt Jászapát irányába. A sofőr több közlekedési szabályt megszegve haladt, amikor egy földúton elakadt. Az egyenruhások két szemét a helyszínen, míg harmadik társukat rövid időn belül elfogták. Megállapították, hogy a trió tagjai közül ketten az elfogásukat megelőzően az egyik jászberényi áruházból 153 ezer forint értékben loptak el különböző árukat. A tolvajokat lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott árukat lefoglalták, és azt a sértetteknek visszaadták, így a kár megtérült. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leapmotor Quality szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Ismét energetikai rendszereket bombáztak az oroszok Ukrajnában. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2-en meghaltak, 21-en megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Kramatorszk városát is találat érte, ott 6 sebesültről tudni. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. Közben egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban, a 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a színikritikusok díjával, a filmkritikusok díjával ismerték el, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben, az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője szívesen bekapcsolódna a szakbizottsági munkába. Közleményt adott ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméné Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balog Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
7: Szeretném megköszönni első mandatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
6: Deméné Ilonka Gabriella, az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
7: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdul, vagy kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
6: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméné Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
7: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választókerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
6: Közleményt adott ki a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Mint írták, az elmúlt napokban a közösségi médiában elterjedt egy valótlanságot tartalmazó, félrevezető poszt, amely szerint a jászapáti rendőrös konkrétan megnevezett körzeti megbízottja tettleg bántalmazott egy intézkedés alá vont szemét. A valóság ezzel szemben az, hogy egy jászapátin történt bántalmazással kapcsolatban a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntet miatt folytat nyomozást, mely büntető eljárásban rendőr nem érintett. A fenti valótlan tény állítása miatt a Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el rágalmazás vétség gyanúja miatt. Véget ért az embert próbáló megmérettetések sorozata, az Exatlan Hungary 2026-os versenyét a térségi Szabó Réka nyerte, aki óriási küzdelemben győzte le vetélytársát Eckler Lucát. Abony városa egy emberként ünnepli a 24 éves helybéli bajnokot. Az Exatlan Hungary 4 év után tért vissza a kereskedelmi televízió képernyőire, és már a rajtnál kemény akadálypályákkal fogadta a versenyzőket a Dominikai Köztársaságban. A fináléhoz közeledve a női mezőnyből Eckler Luca és Szabó Réka harcolta ki a helyét a véghajnában, míg a férfiaknál Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött meg a trófeáért, a versenyt Koplányi Gábor nyerte. Pető Zsolt, Abony polgármestere gratulálta az Exatlon Hungary női győztesének, Szabó Rékának, aki a településről származik, a 24 éves óvodapedagógust a városvezető példaértékűnek nevezte és méltatta kitartását. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
3: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scheller Péter, színészrendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakkóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábor nagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész, karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Itt a Jászság rádiójában a következő percekben megnézzük, milyen kikapcsolódási lehetőségek közül szemezgethetünk a következő napokban, hetekben. Egy nagyszerű nyári programhírrel érkezem, ugyanis idén is visszatér Jászberénybe a mozgás éjszakája. Véssük be a naptárba június 12-ét, hiszen egy igazán pörgős sporttal és élményekkel teli este várja az érdeklődőket itt Berényben, a Sportpálya utcai műfűves pályán. A rendezvény teljesen ingyenes, a kapuk pedig már délután 17:30-kor megnyílnak. Garantáltan nem fog unatkozni, aki kilátogat, hiszen 25 sportegyesület jóvoltából több mint 30 sportágat lehet majd kipróbálni évfélig, a TRX-től és a jogától kezdve a mini extratlonon át egészen a különleges bemutatókig. A kiemelt programok között van az este 7 órakor kezdődő látványos kolorán színes futás, 20 órától a kerékpárosoké a terep, 21 órakor pedig éjszakai túra startol, 22 órától pedig jön a kihagyhatatlan, fergeteges asszonycipelő verseny. A remek hangulatról az egész este folyamán DJ Nagy Krisz gondoskodik. Mozduljunk együtt itt Jászberényben június 12-én a műfűes pályán, a mozgás éjszakáján. Kicsit előre tekintve a hétvégére, május 23-án szombaton ünnepi alapításának 135. évfordulóját a Jászárok Szállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, a jubileumi ünnepség délután 14 órakor ünnepélyes autószenteléssel kezdődik a Laktanya udvarán, majd 15 órától látványos szirénázó autófelvonulás indul Jászárok Szállás belterületén. Ha tehetik, tekintsék meg őket, köszöntsük együtt a lánglovagokat. Végezetül a legkisebbeknek és a családoknak ajánlok egy remek hétvégi programot a hónap végére. Május 30-án szombaton gyermeknapi bábszínház lesz a Jászárok Szállási Városi Könyvtárban. Reggel 8:30 és 11:30 között izgalmas kézműves foglalkozásokkal is várják a gyerekeket. 10 órai kezdettel pedig a Furfangos Paraván Bábszínház mutatja be a Vacska Mati Virágja című bábelőadást. A rendezvény teljesen ingyenes, hozzá kell a gyerekeket, unokákat egy felhőtlen délelőtre. A művészet kedvelőinek is van egy remek ajánlatom, május 22-én este 6 órakor nyílik meg a Quartet című kiállítása a Lehel Filmszínházban itt Berényben. 4 kiváló alkotó, Detvai Jenő, Gábor Enikő, Herendi Péter és Nagy Zopán képzőművészeti fotómunkáit láthatjuk majd. Ez egy izgalmas kísérleti tárlat, ahol a fotográfia és a grafika határai elmosódnak. A kiállítás egészen június 22-ig ingyenesen megtekinthető a Jászberényi Lehel Filmszínház nyitvatartás idejében, délután 3 és este 10 óra között. Jászapátin pedig sok szeretettel várják Önöket május 29-én pénteken este 6 órakor a Hősök napi megemlékezésre. A rendezvény helyszínei az első és második világháborús emlékművek lesznek. Az ünnepségen megemlékező beszédet mond dr. Törőcsik István történész, régész, néprajzkutató, valamint közreműködik a Muskátli Népdalkör is. Emlékezzünk együtt a hősökre május 29-én Jászapátiban. Az elmúlt percekben itt a Trió FM műsorában összefoglaltuk a következő napok hetek programkínálatát. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
0: Információk a Jászság szívéből! A Trió napközbennel mindig napra készen!

0: Se kéri, hogy maradjál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Új sportlétesítmény épül Jászárok szálláson. Az Országos Polgárőr Szövetség évértékelő rendezvényen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Az országos mezőny végén kullognak az átlagkeresetek tekintetében a jászkunság járásai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Új sportlétesítmény épül Jászárok szálláson, mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, régi álma vált valóra a városnak, hogy legyen egy sportcsarnokuk. A kezdetek 2023-ra nyúlnak vissza, akkor kezdte el a település vezető a fejlesztés előkészítését. A futszálcsarnok 1614 négyzetméter hasznos alapterületű lesz, melyben küzdőtér, öltözők, szertár, mosdók, zuhanyzók, orvosi szoba, gépészet, tárolóhelyiségek kapnak helyet. A csarnok a sportpálya területére épül, a régi aszfaltos rész helyére. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelezőnek, akinek 2027. június 30-ára kell elkészülnie az építkezéssel. A megvalósítás költsége közel 1,5 milliárd forint, a Jászárok szállási önkormányzat 20 millió forint önrészt tudott vállalni, a többi TAO látványcsapatsport támogatás. Kiemelt megvalósító a Jászárok szállási Városi Sport Egyesület, a beruházás partnerei a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség. Szerző Ildikó polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő időszakban a sportpálya főbejárata már nem használható, a Sport utca felől lehet bemenni, az edzéseket és a meccseket változatlanul megtartják a sportpályán. Az Országos Polgárőr Szövetség meghívására a 2025. évet értékelő küldött gyűlésen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint közölte, az egyesületek száma hazánkban 1904, és a polgárőrök létszáma meghaladja a 70 ezret, ebből az ifjú polgárőrök 2447-en vannak. Működik lovas, határvédelmi, szolgálati kutyás és állatvédelmi tagozat, és alakulóban van a motoros és drón tagozat is. Halmai Ferenc rámutatott. A beszámolókból kiderült, hogy sikeresek voltak a közterületi szolgálat ellátásában, a gyermek- és ifjúságvédelemben és a Stop a drognak programban. Mint kiemelte, a közterületi szolgálat kedvezően hat az emberek biztonságérzetére. Egy történelmi csúcs is megdőlt 2025-ben, közel 12 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúri 525 és a Törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. A jászberényi rendőrkapitányság járőrei egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsi ellenőrzését végezték, ami Jásztelek külterületén közlekedett. A jármű a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt Jászapát irányába. A sofőr több közlekedési szabályt megszegve haladt, amikor egy földúton elakadt. Az egyenruhások két szemét a helyszínen, míg harmadik társukat rövid időn belül elfogták. Megállapították, hogy a trió tagjai közül ketten az elfogásukat megelőzően az egyik jászberényi áruházból 153 000 forint értékben loptak el különböző árukat. A tolvajokat lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott árukat lefoglalták, és azt a sértetteknek visszaadták, így a kár megtérült. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomolyfelhők mellett kisebb eső, zápor eső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színész rendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter, tudatta társulata a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. Tagja volt az Arvis Ura Színházi Társaságnak, a Bárka Színháznak és a Kréta Körtársulatnak. Számos színpadi szerepe mellett mozifilmek sokaságában játszott. A Jancsó filmek Pepe alakjaként lett országosan ismert. A Jászai Mari díj mellett egyebek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is megkapta. Halálos lakástűz volt Mátészalkán, a lángok egy 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű égett. A riasztott tűzoltók a házban lakó idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A tüzet a zárlatos akkumulátor okozhatta. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Közleményt adott ki a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Mint írták az elmúlt napokban, a közösségi médiában elterjedt egy valótlanságot tartalmazó, félrevezető poszt, amely szerint a jászapáti rendőrös konkrétan megnevezett körzeti megbízottja tettleg bántalmazott egy intézkedés alá vont szemét. A valóság ezzel szemben az, hogy egy jászapátin történt bántalmazással kapcsolatban a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntet miatt folytat nyomozást, mely büntető eljárásban rendőr nem érintett. A fenti valótlan tény állítása miatt a Jászberényi rendőrkapitányság nyomozást rendelt el rágalmazás vétség gyanúja miatt. Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméné Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi Jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
2: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
1: Deméné Ilonka Gabriella az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
2: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja, ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdul vagy kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
1: Jászberény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméné Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
2: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választókerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
1: Véget ért az embert próbáló megmérettetések sorozata, az Exatlan Hungary 2026-os versenyét a térségi Szabó Réka nyerte, aki óriási küzdelemben győzte le vetélytársát Ekler Lucát. Abonyvárosa egy emberként ünnepli a 24 éves helybéli bajnokot. Az Exatlan Hungary 4 év után tért vissza a kereskedelmi televízió képernyőire, és már a rajtnál kemény akadálypályákkal fogadta a versenyzőket a Dominikai Köztársaságban. A fináléhoz közeledve a női mezőnyből Ekler Luca és Szabó Réka harcolta ki a helyét a véghajnában, míg a férfiaknál Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött meg a trófeáért, a versenyt Koplányi Gábor nyerte. Pető Zsolt, Abony polgármestere gratulálta az Exatlon Hungary női győztesének Szabó Rékának, aki a településről származik, a 24 éves óvoda pedagógust a városvezető példaértékűnek nevezte és méltatta kitartását. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Izik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Az Országos Polgárőr Szövetség meghívására a 2025. évet értékelő küldött gyűlésen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint közölte, az egyesületek száma hazánkban 1904, és a polgárőrök létszáma meghaladja a 70 ezeret, ebből az ifjú polgárőrök 2447-en vannak. Működik lovas, határvédelmi, szolgálati kutyás és állatvédelmi tagozat, és alakulóban van a motoros és drón tagozat is. Halmai Ferenc rámutatott. A beszámolókból kiderült, hogy sikeresek voltak a közterületi szolgálat ellátásában, a gyermek- és ifjúságvédelemben, és a Stop a drognak programban. Mint kiemelte, a közterületi szolgálat kedvezően hat az emberek biztonságérzetére. Egy történelmi csúcs is megdőlt 2025-ben, közel 12 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök. Új sportlétesítmény épül Jászárokszálláson. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, régi álma vált valóra a városnak, hogy legyen egy sportcsarnokuk. A kezdetek 2023-ra nyúlnak vissza, akkor kezdte el a település vezető a fejlesztés előkészítését. A futszálcsarnok 1614 négyzetméter hasznos alapterületű lesz, melyben küzdőtér, öltözők, szertár, mosdók, zuhanyzók, orvosi szoba, gépészet, tárolóhelyiségek kapnak helyet. A csarnok a sportpálya területére épül, a régi aszfaltos rész helyére. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelezőnek, akinek 2027. június 30-ára kell elkészülnie az építkezéssel. A megvalósítás költsége közel 1,5 milliárd forint, a Jászárokszállási Önkormányzat 20 millió forint önrészt tudott vállalni, a többi TAO látványcsapat sport támogatás. Kiemelt megvalósító a Jászárokszállási Városi Sport Egyesület, a beruházás partnerei a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség. Szerző Ildikó polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő időszakban a sportpálya főbejárata már nem használható, a Sport utca felől lehet bemenni, az edzéseket és a meccseket változatlanul megtartják a sportpályán. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. A jászberényi rendőrkapitányság járőrei egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsi ellenőrzését végezték, ami Jásztelek külterületén közlekedett. A jármű a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt Jászapát irányába. A sofőr több közlekedési szabályt megszegve haladt, amikor egy földúton elakadt. Az egyenruhások két szemét a helyszínen, míg harmadik társukat rövid időn belül elfogták. Megállapították, hogy a trió tagjai közül ketten az elfogásukat megelőzően az egyik jászberényi áruházból 153 ezer forint értékben loptak el különböző árukat. A tolvajokat lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott árukat lefoglalták, és azt a sértetteknek visszaadták, így a kár megtérült. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Csengel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter, színészrendező. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakkóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész, karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a színikritikusok díjával, a filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Jász Berény új megválasztott önkormányzati képviselője szívesen bekapcsolódna a szakbizottsági munkába. Közleményt adott ki a Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Megtisztelőnek nevezte a szavazóktól kapott bizalmat Deméné Ilonka Gabriella, akit az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselőjévé választottak a vasárnapi jászberényi időközi választáson, miután a körzet korábbi képviselője Balogh Béla lemondott mandátumáról. Mint rádiónkból értesülhettek róla, a függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával induló Deméné Ilonka Gabriella 21%-os részvétel mellett a szavazatok 83%-át kapta, míg a Mi Hazánk mozgalom képviselőjelöltjére Kassab Adoniszra a választók 17%-a voksolt.
3: Szeretném megköszönni első mondatomban a gratulációt, az elismerő szavakat. Kicsit szomorú voltam a viszonylag csekély részvétel miatt, de azért bizakodtam az emberek józanságában és ítélőképességében. Öröm mellett azért ott van a hatalmas megtisztelés, miszerint emberek én bennem megbíznak. Emberek hisznek nekem, és azt szeretnék, és én ezt tartom magamnak nagyon fontosnak, hogy az ő környezetükben picit tudjunk változtatni, tudjunk jobbá tenni, tudjunk megoldani helyzeteket.
2: Deméné Ilonka Gabriella az 5-ös számú választókörzet képviselő a rádiónknak elmondta, a megválasztását követő napon hétfőn már egy gyors megoldást igénylő helyzetről is tájékozódott a választókerületben.
3: Jártam a választókerületemben, és van egy helyzet, ami engem már nagyon foglalkoztat, egy hatalmasan nőtt fa, ami bent van egy kerítésen belül, de ha Isten ne adja ebben az állandó szélviharos időszakban ez a fa megmozdul vagy kidől, abból rengeteg nagy baj lehet, és olyan szerencsém volt, hogy az ott lakó hölgyel pont beszélni, és külön szerencsém volt, hogy ő is nem rosszallotta vagy nehezményezte, hogy én megszólítom, hanem megérezte a jó szándékot és együttműködő. Tehát ilyen feladatok, amik nagyon fontosak nekem, hogy amit meg tudunk oldani viszonylag gyorsan, azt tegyük meg.
2: Jász Berény új megválasztott önkormányzati képviselője várhatóan a képviselőtestület májusi soros ülésén vehet részt először a testület munkájában. Mint Deméné Ilonka Gabriella hangsúlyozta, ha lehetőséget kap, szívesen bekapcsolódna valamelyik önkormányzati szakbizottság munkájába.
3: Hogyha nem kellek szakbizottságba, én azt is jól viselem, tehát én attól teszem a dolgomat a magam választókerületében, hiszen arra kaptam felhatalmazást, de hogyha valamelyik bizottságban úgy gondolják, hogy a véleményemre adnak, vagy kíváncsiak, akkor természetesen nyitott vagyok. Érdeklődöm a gazdaság iránt is, de nyilván a matematika az nem az én szakterületem, de engem mindig is érdekelt a gazdaság működése, a közgazdaság. Nyilván tanár vagyok, így is maradok. Kulturális életben igyekeztem részt venni, tehát ezekre van egy pici rálátásom. Érzem a bizonyos veszélyt, hogy nagyon meg kellene szólítani az embereket, hogy színesítsék az életüket akár ilyen lehetőségekkel, de én mindenre nyitott vagyok, én partner szeretnék lenni.
2: Közleményt adott ki a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy jászapáti történt esettel kapcsolatosan. Mint írták, az elmúlt napokban a közösségi médiában elterjedt egy valótlanságot tartalmazó, félrevezető poszt, amely szerint a jászapáti rendőrös konkrétan megnevezett körzeti megbízottja tettleg bántalmazott egy intézkedés alá vont szemét. A valóság ezzel szemben az, hogy egy jászapátin történt bántalmazással kapcsolatban a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában büntet miatt folytat nyomozást, mely büntető eljárásban rendőr nem érintett. A fenti valótlan tény állítása miatt a Jászberényi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el rágalmazás vétség gyanúja miatt. Véget ért az embert próbáló megmérettetések sorozata, az Exatlan Hungary 2026-os versenyét a térségi Szabó Réka nyerte, aki óriási küzdelemben győzte le vetélytársát Ekler Lucát. Abonyvárosa egy emberként ünnepli a 24 éves helybéli bajnokot. Az Exatlan Hungary 4 év után tért vissza a kereskedelmi televízió képernyőire, és már a rajtnál kemény akadálypályákkal fogadta a versenyzőket a Dominikai Köztársaságban. A fináléhoz közeledve a női mezőnyből Ekler Luca és Szabó Réka harcolta ki a helyét a véghajnában, míg a férfiaknál Koplányi Gábor és Valkusz Máté küzdött meg a trófeáért, a versenyt Koplányi Gábor nyerte. Pető Zsolt, Abony polgármestere gratulálta az Exatlon Hungary női győztesének, Szabó Rékának, aki a településről származik, a 24 éves óvoda pedagógust a városvezető példaértékűnek nevezte és méltatta kitartását. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani, kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, záporeső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színész rendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter, tudatta társulata a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Tagja volt az Arvis Ura Színházi Társaságnak, a Bárka Színháznak és a Kréta Körtársulatnak. Számos színpadi szerepe mellett mozifilmek sokaságában játszott. A Jancsó filmek Pepe alakjaként lett országosan ismert. A Jászai Mari díj mellett egyebek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is megkapta. Halálos lakástűz volt Mátészalkán. A lángok egy 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű égett. A riasztott tűzoltók a házban lakó idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A tüzet a zárlatos akkumulátor okozhatta. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
5: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: turista.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Új sportlétesítmény épül Jászárok szálláson. Az Országos Polgárőr Szövetség évértékelő rendezvényen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Az országos mezőny végén kullognak az átlagkeresetek tekintetében a jászkunság járásai. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Új sportlétesítmény épül Jászárok szálláson. Mint Szerző Ildikó polgármester tájékoztatott, régi álma vált valóra a városnak, hogy legyen egy sportcsarnokuk. A kezdetek 2023-ra nyúlnak vissza, akkor kezdte el a település vezető a fejlesztés előkészítését. A futszálcsarnok 1614 négyzetméter hasznos alapterületű lesz, melyben küzdőtér, öltözők, szertár, mosdók, zuhanyzók, orvosi szoba, gépészet, tárolóhelyiségek kapnak helyet. A csarnok a sportpálya területére épül, a régi aszfaltos rész helyére. A munkaterületet hétfőn adták át a kivitelezőnek, akinek 2027. június 30-ára kell elkészülnie az építkezéssel. A megvalósítás költsége közel 1,5 milliárd forint, a Jászárok szállási önkormányzat 20 millió forint önrészt tudott vállalni, a többi TAO látványcsapatsport támogatás. Kiemelt megvalósító a Jászárok szállási Városi Sport Egyesület, a beruházás partnerei a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Nemzeti Sportügynökség. Szerző Ildikó polgármester felhívta a figyelmet, hogy a következő időszakban a sportpálya főbejárata már nem használható, a Sport utca felől lehet bemenni, az edzéseket és a meccseket változatlanul megtartják a sportpályán. Az Országos Polgárőr Szövetség meghívására a 2025. évet értékelő küldött gyűlésen vett részt a Jászság országgyűlési képviselője. Halmai Ferenc közösségi oldalán számolt be az eseményről, mint közölte, az egyesületek száma hazánkban 1904, és a polgárőrök létszáma meghaladja a 70 ezeret, ebből az ifjú polgárőrök 2447-en vannak. Működik lovas, határvédelmi, szolgálati kutyás és állatvédelmi tagozat, és alakulóban van a motoros és drón tagozat is. Halmai Ferenc rámutatott. A beszámolókból kiderült, hogy sikeresek voltak a közterületi szolgálat ellátásában, a gyermek- és ifjúságvédelemben és a Stop a drognak programban. Mint kiemelte, a közterületi szolgálat kedvezően hat az emberek biztonságérzetére. Egy történelmi csúcs is megdőlt 2025-ben, közel 12 millió szolgálati órát teljesítettek a polgárőrök. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 159 000 forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesi és Mezőtúri 525 és a Törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. A jászberényi rendőrkapitányság járőrei egy hatósági jelzés nélküli személygépkocsi ellenőrzését végezték, ami Jásztelek külterületén közlekedett. A jármű a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, nagy sebességgel tovább haladt Jászapát irányába. A sofőr több közlekedési szabályt megszegve haladt, amikor egy földúton elakadt. Az egyenruhások két személyt a helyszínen, míg harmadik társukat rövid időn belül elfogták. Megállapították, hogy a trió tagjai közül ketten az elfogásukat megelőzően az egyik jászberényi áruházból 153.000 forint értékben loptak el különböző árukat. A tolvajokat lopásvédség miatt gyanúsítottként kihallgatták. A lopott árukat lefoglalták, és azt a sértetteknek visszaadták, így a kár megtérült. Az északkeleti harmadban fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet, és alapvetően sok napsütésre lehet számítani kevés fátyolfelhő, valamint a képződő gomoly felhők mellett kisebb eső, zápor eső kevés helyen fordulhat elő. Késő estére többnyire 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Ugye vihar a szárnyat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scheller Péter, színészrendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakkóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábor nagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scheller Péter, Jászai Mari díjas színművész, karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scheller Péter 64 éves volt. Scheller Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtól nyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

forró betonon hasonló. Távoli hang csak a gyász, lassan lüktető.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Izik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: En tutta männi,
1: che siete szeretni.
0: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színész rendező. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter, tudatta társulata a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Tagja volt az Arvis Ura Színházi Társaságnak, a Bárka Színháznak és a Kréta Kör Társulatnak. Számos színpadi szerepe mellett mozifilmek sokaságában játszott. A Jancsó filmek Pepe alakjaként lett országosan ismert. A Jászai Mari díj mellett egyebek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is megkapta. Halálos lakástűz volt Mátészalkán, a lángok egy 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruha nem égett. A riasztott tűzoltók a házban lakó idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A tüzet a zárlatos akkumulátor okozhatta. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.